0: Radio Saint-Fé. Radio Saint-Féréol. 94.2.
1: Amena siam kuretuke.
2: Nen. Siam prostituke.